0: Az Európai Parlament világszerte jelentős szerepet vállal ebben. Az egyes országok nemzeti hatóságainak felkérésére küldöttségeket küld a választások megfigyelésére. Az unión kívüli országokba 1994 óta indulnak ilyen missziók. A parlamenti képviselőkből álló megfigyelői küldöttségek az Európai Tanáccsal, az Európai Bizottsággal, valamint más nemzetközi intézményekkel szoros együttműködésben végzik munkájukat. Az Európai Unió az elmúlt 20 évben több mint 200 választási megfigyelő missziót indított mintegy 75 országba. Napjainkban a parlament évente akár 12 delegációt is küld a világ különböző országaiba a választások megfigyelésére. Ezek a küldöttségek csatlakoznak az adott helyszínekre már jóval a választások előtt kiérkező más missziókhoz. Munkájukat vagy az Európai Unió, vagy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, azaz az EBSZ, Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala irányítja. Az európai parlamenti képviselőkre fontos szerep hárul ezekben a választási megfigyelő missziókban. Az uniós küldöttségeket kivétel nélkül mindig parlamenti képviselők vezetik. Ők a fő megfigyelők, akiket az Európai Bizottság alelnöke nevez ki. A küldöttségek eddig általában 7 tagúak voltak, a parlamenti képviselőcsoportok számának megfelelően. Legtöbbször 4 vagy 5 napot töltenek az adott országban. Helyi önkormányzatok, politikai pártok és civil szervezetek képviselőivel, illetve más megfigyelőkkel találkoznak. Magukon a választásokon megfigyelik a szavazás elindítását, lezárását és menetét, és ott vannak szavazatszámláláskor a szavazóhelyiségekben és más helyszíneken. Sajtótájékoztatót is tartanak, ahol ismertetik előzetes megállapításaikat. Mivel a képviselők saját tapasztalataik alapján jól tudják, milyen jelöltként indulni egy választáson, tisztában vannak a szervezés és a lebonyolítás nehézségeivel és nüanszaival. Így hatékonyan figyelemmel tudják kísérni a folyamatot. Jelenlétük a megfigyelői missziók láthatóságát és legitimitását is növeli. Mondanunk sem kell, munkájuk során szigorú magatartási kódexet követnek. Nem állhat fenn összeférhetetlenség, és nem avatkozhatnak be a választásokba. A hivatalos sajtótájékoztató végéig nem nyilváníthatnak véleményt a jelöltekről vagy politikai kérdésekről. Fontos ugyanis, hogy legyen hitelük és ne legyenek részrehajlóak. Az Európai Unió 2023-ban többek között például Zimbabwébe indított választási megfigyelő missziót. A küldöttség megállapította, hogy bár jogilag megvoltak az alapjai annak, hogy az ország a nemzetközi normáknak megfelelően le tudja bonyolítani a választásokat, mégis kifogásolható volt a megvalósítás. Egyes szavazók emiatt méltánytalan helyzetbe kerültek és megfélemlítve érezték magukat. Az akkori küldöttséget vezető Fabio Massimo Castaldo fő megfigyelő elmondta, hogy munkájukat számos körülmény hátráltatta, annak ellenére, hogy Zimbabwe betekintést ígért a választások lebonyolításába. Már csak emiatt is indokolt lenne több dolgon jelentősen javítani, hogy az ország mindenben megfeleljen a regionális és nemzetközi választási normáknak. Talán ebből is látszik, hogy az Európai Parlament választási megfigyelő missziói mennyire fontos szerepet játszanak világszerte a demokrácia támogatásában és előmozdításában. A küldöttségek tagjai kielemzik, valamint elfogulatlanul és pártatlanul értékelik a választási folyamatokat, és ezzel segítenek a választások tiszta, szabad és demokratikus lebonyolításában. A más fontos parlamenti tisztségekről, például az elnök, az alelnökök vagy a szakbizottsági elnökök tevékenységéről is szeretne tájékozódni, hallgassa meg sorozatunk további részeit is. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
1: There were more than 120 million forcibly displaced people worldwide at the end of April 2024 as a result of persecution, conflict, violence and human rights violations. This equates to more than one in every 69 people. Among them are more than 43 million refugees. There are also millions of stateless people who have been denied a nationality. These people lack access to basic rights such as education, healthcare, employment, and freedom of movement.
2: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. And in this podcast, we will delve into the EU's response to humanitarian crises.
1: 10 million people were forced to flee wars and climate emergencies in the last year alone, and this will only continue to happen. The number of displaced people around the world has reached 120 million, according to the latest report from the UN Refugee Agency. This is almost equal to the population of Japan. In the first months of 2024 alone, with the escalation of the many ongoing conflicts in places such as Ukraine, the Gaza Strip, Syria and Sudan, millions of people were forced to leave their homes. Around 3 out of 4 displaced people come from countries where the effects of the climate emergency have become a part of daily life. The largest increase in displacement figures came from people who had to flee conflict and remained in their own country. More than 68 million people are internally displaced. They are among the most vulnerable displaced people in the world, as they are often trapped in dangerous conflict areas and are unable to make their way to safety. The number of refugees and other people in need of international protection rose to 43.4 million. Refugees are people fleeing conflict, persecution, and human rights abuses who have crossed the border into another country. An asylum seeker is an individual who has fled their country of origin and applied for asylum in another country, but is still waiting for their claim to be processed. Not every asylum seeker will ultimately be recognised as a refugee, but every refugee was initially an asylum seeker.
2: The refugee crisis is one of the biggest challenges for the European Union. There are several EU funding mechanisms and programmes which aim to address migration and asylum issues. These funding programmes support EU countries in managing migration flows, integrating migrants and refugees, and enhancing border security. The main EU funding programme for migration and asylum is the Asylum Migration and Integration Fund. This fund aims to support EU countries in improving asylum systems, reception conditions, and processes for international protection and to promote the integration of non-EU nationals into society. The fund also provides support to EU countries under pressure, enhancing their capacity to manage high numbers of migrants and asylum seekers, as well as facilitating the return of migrants to their countries of origin in a humane and dignified manner.
1: In mid-June 2024, the European Commission adopted the Common Implementation Plan for the Pact on Migration and Asylum, aiming to ensure that the new asylum and migration rules introduced by the Pact enter into application by mid-June 2026. By the end of 2024, EU countries must design national implementation plans detailing how they will enforce these rules. The Common Implementation Plan has 10 key components. These include a common migration and asylum information system to apply the new solidarity and responsibility rules among EU countries, a system to manage irregular arrivals of non-EU nationals, more efficient asylum procedures, and adequate living standards for applicants. Proposed by the European Commission in September 2020 and adopted by the European Parliament and the Council in 2024, the Pact on Migration and Asylum is a unified EU approach to manage migration fairly and sustainably. It aims to ensure solidarity among EU countries, provide certainty, and protect the fundamental rights of new arrivals.
2: All these initiatives demonstrate the EU's comprehensive approach to migration and asylum, combining immediate relief with long-term solutions aimed at fostering integration and cooperation. However, it is important to remember that behind every policy and fund, there are real human stories, individuals and families seeking safety, stability, and a chance to rebuild their lives. The EU's initiatives are not just about numbers and policies, but also about making a tangible difference in these people's lives.
1: You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
3: A 2025-ös Lux közönségdíj. A legjobb filmnek járó Lux Európai Közönségdíjat 2025-ben az Áradás című animációs kalandfilm nyerte el. A győztes film a döntőben az Animal című filmdrámával, a The Homie című dokumentumfilmmel, az Intercepted című dokumentumfilmmel és a Julie Keeps Quiet című filmdrámával versengett. Az Áradás Ginz Zilbaloadis lett rendező animációs kalandfilmje. Története a következő. Itt az apokalipszis, vége az emberi élet nyomait igencsak.

0: Aujourd'hui, découvrons ensemble le parcours du pionnier européen Konrad Adenauer. Konrad Adenauer est né le 5 janvier 1876 à Cologne, en Allemagne, dans une famille catholique modeste, mais travailleuse. Sa carrière politique commence vraiment à décoller lorsqu'il épouse Emma Weyer, issue d'une famille aisée et respectée de Cologne. 3 ans après leur mariage, il devient le bras droit du maire, Max Wallraff, l'oncle de son épouse. Mais derrière les succès professionnels, les drames personnels se succèdent. Sa femme décède en 1916, le laissant seul avec 3 enfants. Konrad Adenauer est aussi victime d'un grave accident de voiture qui le contraint à passer plusieurs mois à l'hôpital. Malgré cela, sa carrière politique se poursuit. En 1917, Wallraff devient secrétaire d'État à l'intérieur et Adenauer est élu à l'unanimité pour lui succéder comme maire de Cologne. Il devient ainsi le plus jeune dirigeant municipal en Prusse. 2 ans plus tard, il se remarie et prend pour épouse Auguste Zinser. Ensemble, ils auront 5 enfants, dont l'un meurt quelques jours après sa naissance.
1: Konrad Adenauer deviendra peu à peu l'une des figures politiques les plus fortes d'Allemagne. Mais ses idéaux républicains, combinés à ses valeurs fédéralistes et chrétiennes, dérangent autant les communistes que les nazis. Quand ces derniers arrivent au pouvoir en 1933, Adenauer refuse de décorer Cologne avec des croix gammées. Résultat, il est immédiatement démis de ses fonctions de maire et contraint de quitter sa ville natale. En août 1944, il est arrêté. Il parvient à s'échapper, mais en septembre, il est à nouveau arrêté et emprisonné par la Gestapo à Brauweiler. Dans ce centre de détention nazi tristement célèbre, situé près de Cologne, plusieurs prisonniers politiques ont été détenus et torturés. Après l'attentat manqué contre Hitler en juillet 1944, les nazis accusent Adenauer d'être un opposant au régime. En novembre de la même année, il est libéré de Brauweiler.
0: Après la Seconde Guerre mondiale, un nouveau drame personnel frappe Adenauer. Sa seconde épouse décède en mars 1948. Mais peu après, sa carrière repart de plus belle. En septembre 1948, Adenauer est élu président du Conseil parlementaire, l'organe chargé de rédiger la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne, soit la nouvelle constitution. Adenauer fonde également l'Union chrétienne démocrate, la CDU, pour unir les Allemands protestants et catholiques. En 1949, il devient le premier chancelier de la République fédérale d'Allemagne. Konrad Adenauer a 73 ans lorsqu'il est élu chancelier, ce qui fait de lui le plus âgé jamais élu à ce poste dans l'histoire allemande. Malgré cela, il restera 14 ans à la tête du gouvernement. Durant son mandat, il s'attelle à consolider la démocratie allemande pour éviter que l'horreur du Troisième Reich ne se reproduise. Sous Konrad Adenauer, l'Allemagne de l'Ouest se réconcilie avec ses voisins et devient membre du Conseil de l'Europe, de l'OTAN et de l'Organisation européenne de coopération économique. Adenauer soutient activement la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, un projet lancé avec la déclaration Schuman le 9 mai 1950 et le traité instituant la Communauté économique européenne signé en 1957. En juin 1966, alors qu'il s'adressait à un large public à Metz, en France, il en a souligné les avantages.
2: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
1: Si nous parvenons à créer une organisation qui permette aux Français de voir tout ce qui se passe en Allemagne dans le domaine de l'acier et du charbon, et inversement, si les Allemands voient ce qui se passe en France, alors ce contrôle mutuel sera le meilleur moyen de construire une politique fondée sur la confiance.
0: La plus grande force de Konrad Adenauer, c'était la politique étrangère. Après ses expériences vécues pendant la Seconde Guerre mondiale, il croyait fermement que l'unité était la seule voie vers une paix et une stabilité durable en Europe. En 1963, la France et l'Allemagne signent le traité de l'Élysée, aussi appelé traité d'amitié, un moment fort dans la réconciliation entre les deux pays après un siècle de conflits. Le traité d'amitié franco-allemand reflète à la fois la stratégie politique d'Adenauer et sa vision du rôle que l'Allemagne doit jouer en Europe.
1: Mais alors qu'Adenauer œuvre sans relâche pour l'unité et la réconciliation franco-allemande, son propre pays est divisé durant la période d'après-guerre. Et la situation empire en 1961, quand le mur de Berlin est construit, à peine quelques semaines avant les élections fédérales. Malgré ce contexte politique, Konrad Adenauer remporte un quatrième mandat. Il gouverne avec une coalition formée par le groupe parlementaire CDU-CSU et le Parti démocrate libre. Comme prévu, il cède sa place à la moitié de la législature en 1963. Et en 1966, à 90 ans, il quitte aussi son poste de président fédéral de la CDU. C'est la fin de sa carrière politique.
0: Konrad Adenauer, surnommé Der Alte, le vieux, meurt le 19 avril 1967 à l'âge de 91 ans. Le monde entier lui rend hommage. Pour beaucoup, c'est à lui que les Allemands doivent leur liberté, leur prospérité et leur sécurité sociale. Et son rôle dans la construction de l'Europe est tout aussi fondamental. Walter Hallstein, le premier président de la Communauté économique européenne, résume ainsi son héritage.
3: In jeder Politik ist so viel Stärke.
1: En politique, la force dépend de l'espoir qu'elle porte. Et en politique européenne, il y a beaucoup d'espoir. Si c'est le cas, c'est en grande partie grâce à cet homme. C'est pourquoi nous nous inclinons devant ses convictions et l'œuvre de toute sa vie politique.
0: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
4: Az Európai Parlamentben létezik egy tisztség, melynek elnevezése egy kicsit a régi időket idézi. Ez a Questor. Nem hallott még róla? Nem csoda, hiszen nem gyakran esik róla szó. A Questorok mégis elengedhetetlenek az Európai Parlament megfelelő működéséhez. A Questorok tagjai a parlament elnökségének, amellyel sorozatunk egy másik epizódjában már részletesebben foglalkoztunk. Az öt questor alkotja a questorok kollégiumát, amely rendes körülmények között havonta egyszer a plenáris ülések alkalmával ül össze. A questorok kollégiuma a képviselőket és munkakörülményeiket közvetlenül érintő hivatali és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik. Ide tartozik például a képviselők orvosi ellátása, utaztatása, irodai berendezései, gyakornokai és nyelvtanfolyamai. Röviden minden, ami az európai parlamenti képviselők munkájához hozzátartozik. Ahogy az első női questor, Anne Sander a 2024 májusi parlamenti nyílt napokon fogalmazott.
5: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du fonctionnement interne.
6: Lényegében öten vagyunk, képviselők, akiket az Európai Parlament azzal bízott meg, hogy az intézmény belső működésével foglalkozzanak. Tehát a mi feladatunk meghatározni a beléptetési és az ügyviteli szabályokat, valamint az étkeztetésre és a képviselők pénzügyi jogosultságaira vonatkozó szabályokat. De a parlament belső működtetésén kívül egyfajta szakszervezetként is funkcionálunk a képviselők számára. Mi képviseljük őket. Ha a házon belül bármivel kapcsolatban gondjuk akad, hozzánk fordulhatnak. Segítünk nekik például az adminisztrációval való eredményes ügyintézésben.
4: A questorok személyéről az Európai Parlament szavaz, elnökének és 14 alelnökének megválasztását követően. Háromfordulós titkos többségi szavazással választják meg őket. Az első két fordulóban a szavazatok abszolút többsége szükséges, a harmadik fordulóban elegendő az egyszerű többség. Az abszolút többség a leadott összes szavazat több mint felét jelenti. Az egyszerű többséghez ezzel szemben csak az szükséges, hogy valamely jelöltre többen szavazzanak, mint a többire külön-külön. De egyáltalán ki jöhet szóba, mint jelölt? Nos, questornak egy képviselőcsoport vagy legalább 40 képviselő jelölhet egy képviselőt. A questorokat a parlament elnökéhez hasonlóan 2,5 évre nevezik ki. Az elnökség munkájában tanácsadói minőségben vesznek részt, szavazati joguk nincs. Ugyanakkor joguk van javaslatot tenni az elnökség által hozott bármely szabály módosítására vagy szövegének átfogalmazására. A questorok tevékenységével kapcsolatban minden más képviselőnek jogában áll kérdést feltenni. Kíváncsi, kik alkotják jelenleg a questorok kollégiumát? A tagok listáját és hatásköreit megtalálja az Európai Parlament honlapján. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
7: Tomáš, slovenský občan trpiaci ochrnutím dolných končatín, sa počas cesty na dovolenku v Rakúsku dostal do nepríjemnej situácie. Hoci je držiteľom slovenského preukazu osoby so zdravotným postihnutím, ktorý by ho mal oprávňovať na určité výhody, rakúske orgány mu uložili pokutu, pretože si v stanovenej lehote nezakúpil diaľničnú známku. Tento prípad je názornou ukážkou problémov, s ktorými sa stretávajú osoby so zdravotným postihnutím pri cestovaní naprieč krajinami Únie. A to len preto, že ich postavenie osoby so zdravotným postihnutím ešte nie je v iných členských štátoch uznané. Únia chce tento problém vyriešiť a preto sa rozhodla zaviesť európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím. Jeho držiteľ by tak získal medzinárodne uznávaný doklad o tom, že trpí zdravotným postihnutím, čo by mu uľahčilo voľne sa pohybovať na celom území Únie. V tomto podcaste sa budeme venovať zavedeniu a možnému vplyvu európskeho preukazu osoby so zdravotným postihnutím a európskeho parkovacieho preukazu. Podľa štatistického prieskumu Európskej komisie až štvrtina všetkých dospelých v Európskej únii trpí nejakou formou zdravotného postihnutia. Táto zarážajúca štatistika ukazuje, aké dôležité je vyriešiť problémy, ktorým čelia ľudia so zdravotným postihnutím. Zavedenie Európskeho preukazu osoby so zdravotným postihnutím a Európskeho parkovacieho preukazu je míľnikom na ceste k celounijným právnym predpisom o zdravotnom postihnutí. Oba tieto preukazy majú zlepšiť prístupnosť a podporiť začlenenie. Vychádzajú pritom zo skúseností dvoch predošlých iniciatív. Pilotného projektu Európskeho preukazu osoby so zdravotným postihnutím, ktorý sa realizoval v 8 členských štátoch v rokoch 2016 až 2018 a Európskeho parkovacieho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý bol zavedený na území celej únie v roku 1998. Parkovací preukaz v jeho súčasnej podobe však žiaľ neuznávajú všetky členské štáty. Dôvodom je skutočnosť, že zatiaľ neexistuje štandardizovaný formát platný pre všetky krajiny Únie. Európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím a parkovací preukaz sú určené na uľahčenie prístupu osôb so zdravotným postihnutím k určitým službám pri cestovaní do iných krajín Európskej únie. Ide napríklad o nárok na širšie alebo bezplatné parkovacie miesta, ako aj na znížené poplatky a špeciálne zľavy na verejnú dopravu, kultúrne podujatia, múzeá či rekreačné a športové centrá. Preukaz bude k dispozícii v štandardizovanom fyzickom i digitálnom formáte, pričom bude slúžiť ako praktický a v celej únii uznávaný doklad o zdravotnom postihnutí. Členské štáty budú mať tiež možnosť vydávať viacjazyčné preukazy v angličtine a v jednom alebo viacerých národných jazykoch. Hoci európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím ponúka mnoho výhod, má aj isté obmedzenia. Je napríklad určený predovšetkým na krátkodobé pobyty. Nemusí preto plne vyhovovať potrebám ľudí, ktorí sa sťahujú do inej krajiny

0: Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Did you know that our current food systems generate nearly one third of global greenhouse gas emissions? Food systems have very complex social, economic and ecological components, and we will have to radically transform them to make them more sustainable. As part of the European Green Deal, the European Commission published its Farm to Fork strategy in May 2020. The strategy aims to make food systems fair, healthy and environmentally friendly. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we'll be discussing the development of organic production in the EU. By producing high-quality food with a low environmental impact, organic farming will play a key role in developing a sustainable food system for the EU. We need to help the organic sector to expand so that we produce more and import less. Organic farming is a very broad topic, ranging from using the right kinds of seeds for the soil and climate to ensuring animals are kept in decent conditions. Putting our food systems on a sustainable path also brings new opportunities for businesses in the food supply chain. New technologies and scientific discoveries, combined with increasing public awareness and demand for sustainable food, will benefit everyone involved. The EU's Farm to Fork strategy aims to speed up our transition to a more sustainable food system. By 2030, a quarter of the EU's agricultural land should be under organic farming, according to the Commission's strategy. There are three key points that can help us progress towards competitive sustainability from farm to fork. First and foremost, the strategy aims to make sure that the food system, from production to consumption, has a neutral or even positive environmental impact. This includes preserving and restoring the land, helping to mitigate climate change and adapting to its impacts, protecting animal health and welfare, and reversing the loss of biodiversity. Secondly, we need to ensure food security, nutrition, and public health. Everyone should have access to sufficient, nutritious and sustainable food that meets high standards of safety, quality and plant and animal health. Thirdly, food should be affordable while also generating fairer economic returns in the supply chain. Ultimately, the most sustainable food should become the most affordable, making the EU supply sector more competitive and promoting fair trade. The EU can play a key role in setting global standards with this strategy. In addition to new policy initiatives, ensuring existing legislation is properly applied will be essential for a fair transition, particularly in relation to animal welfare, pesticide use, and protecting the environment. The aim is also to increase consumer confidence in organic products by introducing more checks to ensure that organic foods are genuinely not contaminated. For example, on mixed farms that produce both organic and non-organic food, a more rigorous separation will be needed between the different types of products. We must also make sure that processed food is only labelled as organic when all of the ingredients are organic. Although only 6% of the EU's agricultural land is currently being farmed organically, the new strategy means that will change. A new regulatory framework for organic production entered into force in January 2022. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
2: Ezt a podcastot fiatal alkotóművészek, előadók, filmesek és írók számára készítettük. Jó, ha tudják, hogy az Európai Unió külön programot hozott létre, hogy alkotásaik létrejöttét segítse. Ez a Kreatív Európa. A csaknem 2,5 milliárd eurós költségvetésű program a kontinens sokszínű kultúrájának gazdagítását, megőrzését és népszerűsítését tűzte ki célul. A COVID utáni években segít a kulturális és kreatív ágazatnak, azon belül is különösen az audiovizuális alkotóknak talpra állni. Mindezzel pedig a társadalmi befogadást, a digitalizációt és a környezeti fenntarthatóságot is erősíti. Kedves párizsi festőművészek, kaunaszi zeneszerzők, koppenhágai koreográfusok, Európa alkotóművészei! A kreatív Európa az önöké, a tiétek. Nézzük is meg, hogyan működik. Három fő ága van, a média, a kultúra és a szektorközi ág. Vegyük elsőként a média ágat. Támogatása az európai filmgyártás és audiovizuális alkotás minden szakaszában igénybe vehető. Forrásokat biztosított például a krakkói Filmspring nyílt műhely foglalkozásainak lebonyolításához, audiovizuális szakemberek képzését segítve. Olyan nemzetközi filmfesztiválok létrejöttében volt szerepe, mint az Indie Lisboa, vagy a dokumentumfilmekre specializálódott Ciné Doc Tbilisi. A média európai dimenziójú projekteket támogat, így nemzetközi összefogással a művek az országhatárokon túlra szélesebb közönséghez is eljuthatnak. Különös előnyét láthatják a filmművészeti hallgatók, játékfejlesztők, forgatókönyvírók, mivel alkotásaikkal több helyen és többeket meg tudnak szólítani. Ez az ág nagy hangsúlyt fektet a modern technológiákra. Teret ad azoknak a kezdeményezéseknek, amelyek környezetileg fenntarthatóbbá teszik Európa audiovizuális ágazatát. A média ág további négy alágra oszlik. A tartalom, az üzleti tevékenység, a közönség és a szakpolitikai támogatás alágra. A tartalom alág producerek és tartalomfejlesztők határokon átívelő együttműködését segíti. Akár üzleti modellről, akár technológiáról, akár magáról a tartalomról van szó, az innovatív megoldásokat ösztönzi. Eddig számos koprodukcióhoz és projekthez nyújtott támogatást, köztük televíziós, online és virtuális valóságtartalmak, videójátékok elkészítéséhez. Az üzleti tevékenység alág az európai audiovizuális ipar üzleti fejlesztéseit és bővítését mozdítja elő. Az üzleti életben is felkarolja a tehetségeket és ösztönzi az innovációt. Olyan kezdeményezéseket támogat, amelyek a tanulást, a tudásmegosztást és a tapasztalatcserét segítik, hogy ezek a vállalkozások túlnőjenek a nemzeti kereteken. Évről évre több mint 2400 szakmabeli profitálhat azokból a programokból, amelyek a mentori feladatokra, a digitalizációra és a környezettudatosságra készítik fel őket. Arról nem is beszélve, hogy közben a média ág jóvoltából évente 300 audiovizuális alkotás Európa összes országába eljuthat. A közönség alág által támogatott kezdeményezések formabontó módon igyekeznek minél több nézővel és hallgatóval, különösen a fiatal közönséggel megismertetni az alkotásokat. A Covid világjárvány hatására az emberek már leginkább online platformokon néznek filmeket, kevesebbet járnak moziba. A közönség alágnak tehát fontos célja, hogy segítsen az audiovizuális ágazatnak kiaknázni a digitalizációban rejlő lehetőségeket. Teszi ezt azért, hogy a lehető legtöbb online platformon és helyszínen nőjön a nézőszám, és lépést lehessen tartani a változó nézői-hallgatói szokásokkal. Olyan programokat támogat, mint például a filmművészeti képzések, a kulturális tartalmak feliratozását segítő kezdeményezések és az európai mozi hálózatok. Végül, de nem utolsó sorban a szakpolitikai támogatás alág azért jött létre, hogy az összes tagország ugyanazt a szemléletet kövesse a szabályozásban, ha audiovizuális alkotásokról van szó. Ezt olyan programok támogatásán keresztül próbálja elérni, amelyek elősegítik a döntéshozók közötti párbeszédet, az érdekeltekkel folytatott konzultációt és az ismeretterjesztést, valamint elemzik az audiovizuális alkotói környezet jellemzőit és a piaci trendeket. A filmművészeten és az audiovizuális alkotásokon kívüli művészeti ágakat a Kreatív Európa második ága, a kultúra támogatja. Ide tartozik a zene, az irodalom, az építészet, a képzőművészet és az előadó művészet, de a kulturális turizmus is. A média ághoz hasonlóan ez az ág is a határokon átívelő közös projektekhez ad hátszelet. Ha például egy trieszti színi növendék szívesen összeállna athéni és budapesti hallgatókkal egy közös munkához, ebből a programból kérhetnek ehhez anyagi támogatást. Ez az ág gondot fordít arra, hogy elismerje a tehetséget, a kiválóságot és a kreativitást. Szinte minden művészeti ágon belül létrehozott díjakat. Külön érdekesség, hogy a külföldi tapasztalatszerzést is támogatja. Így ki könnyebben dolgozhat más országokban, hódíthat meg új közönségeket, és tanulhat másoktól. Itt van mindjárt a Kultúra mozgatja Európát kezdeményezés. Mobilitási ösztöndíjat ad a Kreatív Európa programban résztvevő mind a 40 ország művészei és kulturális szakemberei számára. Olyan, mint egy kulturális Erasmus. Utazáshoz, vendégművész programokhoz és különleges közös projektekhez nyújt anyagi segítséget. Katie Laurie, az írországi Kreatív Európa tájékoztató iroda egyik vezetője így nyilatkozott a kezdeményezés előnyeiről. Ha művészként vagy kulturális szervezetként valaki ki akar lépni a nemzetközi vagy európai szintérre azért, hogy művészetét vagy munkáját tökéletesítse, nincs is ennél jobb gyakorló terep. Itt le lehet tesztelni a partnerségeket, a modelleket. Egyesek csak villámvendégprogramon vesznek részt, mintha turnéznának. Rengeteg különböző tevékenységre ad lehetőséget, rendkívül alacsony kockázattal. Ha valaki fejlődni szeretne egy adott területen, jó kiinduló pont lehet.
3: This can be a good starting point.
2: A Kreatív Európa program harmadik ága a szektorközi ág. Az innovációról, az ágazatokon átívelő együttműködésről, a digitális kor kívánalmaihoz való igazodásról szól. Vegyük például a kreatív innovációs laborokat. Azért jöttek létre, hogy segítsenek a kulturális és kreatív ágazatoknak innovatív megoldásokat találni a közös kihívásokra. Ez az ág ezért azokat a projekteket finanszírozza, amelyekben a technológiához társul az alkotó szellem, és amelyek különböző művészeti formákat ötvöznek. Ilyen például a színházzal kombinált virtuális valóság, a mesterséges intelligenciával készített zene, vagy a játékok és az irodalom fúziója. Már csak az a kérdés, hogy hogyan lehet mindebbe bekapcsolódni. A diákok, fiatal alkotók vagy művészek három dolgot tehetnek. Először is figyelemmel kell kísérniük a pályázati kiírásokat. Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség rendszeresen tesz közzé online felhívásokat. Ezekre magánszemélyek, csoportok és szervezetek egyaránt pályázhatnak. Minden információ rendelkezésre áll ahhoz, hogy terveik valóra válhassanak. Másodszor a kapcsolattartás is fontos. Minden tagországban, így Magyarországon is működik Kreatív Európa tájékoztató iroda. Érdemes hozzájuk fordulni, ha valaki számára nem egyértelműek a pályázati feltételek. Még a pályázat megírásában is tudnak segíteni. Társ irodáikkal közösen a projektekhez együttműködő partnereket keresnek az Európai Unió egészében. Harmadszor pedig merjenek nagyot álmodni. A Kreatív Európa a konvenciókat átlépő, formabontó alkotók programja. Azoké, akik munkájukkal készek megkérdőjelezni a meglévő normákat, akik szívesen lépnek ki a hazájuk vagy a közösségük alkotta keretek közül azért, hogy másokkal közösen dolgozzanak. Az Európai Bizottság Kreatív Európa program osztályát vezető Judith Videkok 2024-ben egy interjúban kifejtette a Fedora non-profit szervezetnek, hogy szerinte mit hoz a program a jövő nemzedékei életébe.
4: We first spoke about the mission of the program.
2: Először is a program küldetéséről beszéltünk, és én elmondtam, hogy örökségünk megőrzését segíti. Azon dolgozunk tehát, hogy megmaradjon, de ami még fontosabb, hogy a jövőnkért tesszük. A kultúra ott van mindnyájunk génjeiben. Úgy vélem, rendkívül fontos a jövő generációja számára, hogy új élettel, új jelentéssel töltsük meg kulturális örökségünket.
4: I think it's extremely important for the next generation.
2: A kreatív Európa nem csak a pénzről szól. Annak bizonysága, hogy a kultúra igenis számít, hogy van értéke annak, amit alkotunk, és hogy Európa szívesen áldoz a kreativitásra. Teret ad a tehetség kibontakoztatásának. Védi a kulturális sokszínűséget, országhatároktól függetlenül szárnyakat ad az alkotó szellemnek. Minden író, festő, énekes, a következő mesterművén dolgozó valamennyi alkotó része egy nagy európai alkotó közösségnek. Az Európai Unióra bizton számíthatnak. Bővebb információkért érdemes ellátogatni a Kreatív Európa program hivatalos weboldalára, és felvenni a kapcsolatot a helyi Kreatív Európa tájékoztató irodával. Ott a sok lehetőség, csak élni kell vele. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
5: The European Union has 24 official languages, and around 60 regional and minority languages are spoken across the member states. The languages of Europe also includes a variety of sign languages, used by 500,000 people, heritage languages such as ancient Greek and Latin, and Esperanto, a planned international language created in Europe. Unfortunately, many regional and minority languages, as well as some smaller state languages, are under threat of extinction in Europe today, due to the dominance of English and other major languages that have a large number of native speakers and learners. Digital technology is further intensifying this threat. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. This episode is about the digital survival of lesser used languages. Young people communicate and seek information mainly on the internet. If online content is only available in dominant languages, lesser used languages could become digitally extinct. However, digital technology is not necessarily a death sentence. Online education, online language learning, and language technologies can help to revitalize endangered languages. EU law ensures that national and regional diversity is respected, and that includes linguistic diversity. Europe's regional and minority languages, or RMLs for short, need protection since Europe is one of the continents with the lowest levels of linguistic diversity. Europe's population accounts for 7% of humanity, but speaks only 3% of the world's estimated 6,000 languages. Central and Eastern EU states report a greater number of regional and minority languages, reaching 18 in Romania, 17 in Poland, and 16 in Croatia. In most EU countries in this area, RMLs are state languages of their neighbouring country. This is true, for instance, in Poland and Czechia, where German is spoken as a minority language, or in Slovakia and Romania, where Hungarian is spoken by a minority group. Non-state RMLs tend to dominate in other parts of the EU, however. The EU is also home to Romani and Yiddish, non-territorial languages that are spoken in a variety of geographic locations around the world. In 1992, the Council of Europe adopted the European Charter for Regional and Minority Languages. The Charter focuses on the need to protect Europe's rich linguistic heritage, particularly its traditional RMLs, some of which are in danger of extinction unless action is taken to protect them and promote their use. So far, only 16 of the 27 EU countries have signed and ratified the treaty. Many European RMLs are either endangered or vulnerable. For example, the UNESCO Atlas of Endangered Languages identifies 31 languages under threat in Italy, with four of those being severely at risk. A similar situation exists in France, which has 26 endangered languages, with half of those classed as severely endangered. Some important factors that influence a language's chances of being kept alive include language transmission among generations, the absolute number of speakers and their proportion to the total population, the shift from universal to occasional use, as in rituals and ceremonies, and the availability of teaching material. The rise of digital technologies could also have an impact on transmission and the number of speakers, depending on the digital presence of the language. A 2003 UNESCO recommendation to promote multilingualism online calls for the development of multilingual content and access to digital networks in regional and minority languages. This would help to foster universal, equitable and affordable access to information, as well as to preserve cultural and linguistic diversity. The internet can play a vital role in promoting RMLs. This is a particular challenge for lesser used languages, which need media to be targeted towards younger speakers, since most media is in dominant languages. Speakers of RMLs are more likely to use their native languages in less formal settings, such as on WhatsApp or Facebook. The perception of an RML by its native speakers and the surrounding community is an important factor in its usage as well. Most language technology tools, such as spell checkers, currently originate from English-speaking countries and concentrate on dominant international languages. The gap between these languages and RMLs in the digital environment is huge and widening as the internet is the main source of communication and knowledge for young people. Most European languages risk digital extinction if there is not enough language technology support for them. Yet information and communication technology can still be beneficial, as language technologies and data computing can offer solutions for language learning and translation. This deficit requires the development of language technology for all European languages, and particularly RMLs, as well as languages that depend on their oral tradition and lesser used languages. This includes state languages like Luxembourgish, Maltese, Irish, and Estonian. The data required to develop human language technologies, such as machine translation and speech and text resources for these languages, is currently scarce or limited. In 2018, the European Parliament adopted a resolution on language equality in the digital age. The resolution recognises that the EU's mosaic of languages poses a challenge to a multilingual digital single market. The deepening digital divide between widely used and lesser used languages is leading to disparities in access to information for certain communities, such as the low-skilled, the elderly, people on low incomes, and people from disadvantaged backgrounds. The resolution called on the European Commission to create a Centre for Linguistic Diversity and to define minimum language resources for all European languages. It also pointed to the need for an action plan to promote language diversity and overcome language barriers in the digital area. To address these challenges, the Commission has supported research and innovation projects through funding from the Horizon 2020 Research Programme, Connecting Europe Facility and the Erasmus Plus Programme. These projects include the European Language Resource Coordination Network and the Digital Language Diversity Project. The aim of these projects is to improve language technology and the digital presence of lesser used languages such as Basque and Breton. Research results indicate that the digital development of lesser used languages needs to come from the language communities themselves and should not rely on the technology industry, which is not interested in small and complex languages. The next Horizon Europe research programme, under the Digital Humanities and Language Technologies pillar, will support language preservation by collecting endangered language resources and tools to safeguard most European languages in danger of extinction in the digital world. Its Next Generation Internet research programme will support research on the future of languages in the digital sphere. The diversity of languages is part of our heritage, and the European Union intends to preserve it. This broadcast was brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
6: Het is tijd om te gaan stemmen. Van 6 tot en met 9 juni dit jaar zullen miljoenen EU-burgers helpen de toekomst van de Europese Unie vorm te geven door te stemmen bij de Europese verkiezingen. Het Europees Parlement is het enige rechtstreeks verkozen EU-orgaan. En de Europese verkiezingen zijn dan ook een van de grootste democratische evenementen ter wereld. In deze podcastreeks leggen we je alles uit wat je moet weten over de komende verkiezingen voor het Europees Parlement. Deze aflevering gaat over het stemsysteem voor de Europese verkiezingen.
7: Om de 5 jaar kiezen de Europese burgers leden van het Europees Parlement om hen te vertegenwoordigen. Dit jaar worden er 720 leden verkozen. Dat zijn er 15 meer dan de 705 leden die nu in het parlement zetelen. Elk land kiest een ander aantal parlementsleden, op basis van het beginsel van digressieve evenredigheid. Dat houdt in dat landen met een grotere bevolking een groter aantal parlementsleden kiezen. maar ook dat elk lid van het Europees Parlement uit een groter land meer mensen vertegenwoordigt dan een parlementslid uit een kleiner land. Het minimum aantal parlementsleden waarmee een land zijn bevolking kan vertegenwoordigen is 6. En het maximum is 96.
6: Het stemproces voor de verkiezingen is in ieder EU-land iets anders geregeld. Maar de basisbeginselen zijn hetzelfde. In veel EU-landen kunnen kiezers stemmen op een politieke partij, op individuele kandidaten of allebei. Het kiesstelsel dat bij de Europese verkiezingen wordt gebruikt is dat van de evenredige vertegenwoordiging. Dat betekent dat het aantal zetels dat een partij wint in het Europees Parlement direct in verhouding staat tot het aantal stemmen dat de partij heeft ontvangen.
7: Maar wie kan er stemmen? Om aan de Europese verkiezingen deel te nemen, moet je EU-burger zijn en de kiesgerechtigde leeftijd hebben in je land. In de meeste EU-landen is die leeftijd 18 jaar. In België, Duitsland, Malta en Oostenrijk kunnen mensen vanaf 16 jaar stemmen en in Griekenland mogen mensen op hun 17e naar de stembus. Daarnaast mogen EU-burgers die in een ander EU-land wonen kiezen of ze in hun woonland of in hun thuisland stemmen. Ze mogen wel maar op één plek stemmen.
6: Hoe gaat het stemmen bij de Europese verkiezingen dan in zijn werk? Als je gaat stemmen, krijg je een lijst van politieke partijen te zien, elk met hun eigen vooraf geselecteerde kandidaten. Je kunt stemmen op de partij van jouw keuze door op het stembiljet het vakje naast de naam van de partij aan te kruisen. Het is belangrijk om te weten dat als je op een partij stemt, jouw stem indirect bijdraagt aan de selectie van de leden uit die partij die in het Europees Parlement zullen zetelen. De partijen hebben vooraf kandidaten geselecteerd in de volgorde waarop ze zullen worden gekozen, op basis van het aantal stemmen dat de partij ontvangt. In sommige landen kun je of op deze vooraf opgestelde kieslijst stemmen, of een individuele stem uitbrengen op meerdere kandidaten op die lijst. Zodra de stemming is gesloten, worden de stemmen geteld en wordt het aantal zetels van iedere partij in het Europees Parlement vastgelegd op basis van het aandeel van de stemmen dat ze hebben ontvangen. Dit zorgt ervoor dat de vertegenwoordiging van de politieke partijen in verhouding staat tot het niveau van de steun die zij van de kiezers hebben gekregen.
7: Met jouw stem beslis je welke parlementsleden je zullen vertegenwoordigen bij het opstellen van nieuwe wetgeving en heb je invloed op de selectie van de Europese Commissie. Deze beslissingen zullen je dagelijks leven en dat van mensen in de hele EU bepalen. Dat we een democratie hebben, spreekt niet voor zich. We hebben deze samen opgebouwd. Daarom zijn we er samen verantwoordelijk voor en moeten we er allemaal ons steentje aan bijdragen.
6: Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.
8: L'11 luglio 1995 le truppe serbo-bosniache guidate dal generale Ratko Mladic occupano la città di Srebrenica nella Bosnia orientale, dichiarata zona protetta dall'ONU. Nei giorni seguenti, oltre 8.000 musulmani, soprattutto uomini e ragazzi, vengono trucidati e sepolti in fosse comuni. In questo episodio della rubrica Storia e fatti, approfondiremo uno degli eventi più tragici che hanno segnato la fine del XX secolo, il genocidio di Srebrenica. Partiremo dal contesto che ha portato allo scoppio della guerra nell'ex Jugoslavia, per poi raccontare i fatti di Srebrenica e il processo che ha portato al riconoscimento di questa atrocità e alla sua commemorazione in tutto il mondo.
9: Le origini del genocidio di Srebrenica risalgono alla dissoluzione della Jugoslavia nei primi anni 90. La Jugoslavia era una federazione socialista composta da 6 repubbliche: Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia e Serbia. Le prime spaccature emergono già nel 1980 con la morte del leader di lungo corso Josip Broz Tito.
8: Tito era riuscito a mantenere un delicato equilibrio tra i diversi gruppi etnici presenti in Jugoslavia, ma con la sua morte si risvegliano i sentimenti nazionalisti sopiti, dando origine a una grande instabilità politica. Nel 1991 Slovenia e Croazia proclamano l'indipendenza, provocando la violenta risposta dell'esercito popolare jugoslavo, controllato prevalentemente dai serbi.
9: Il conflitto si diffonde presto in Bosnia-Erzegovina, la più multietnica delle sei repubbliche, dove i musulmani bosniaci vivono a stretto contatto con croati e serbi. Nel 1992 anche la Bosnia-Erzegovina dichiara l'indipendenza. Scoppia così una guerra brutale e complessa che coinvolge diverse fazioni. Spalleggiati dal governo serbo e dall'esercito popolare jugoslavo, i serbi bosniaci cercano di creare una grande Serbia, mettendo in atto una pulizia etnica nelle zone sotto il loro controllo.
8: Srebrenica, città della Bosnia orientale, diventa simbolo della brutalità della guerra. Dichiarata zona protetta dalle Nazioni Unite nel 1993, avrebbe dovuto essere al riparo da attacchi armati e azioni ostili. Nonostante ciò, le forze serbo-bosniache la assediano, bloccando l'accesso a cibo, forniture mediche e aiuti umanitari.
9: Nel luglio 1995 la situazione si fa critica. Migliaia di bosniaci in fuga dalle zone limitrofe si rifugiano nella città, che però è priva di difese e in preda a una grave carenza di beni di prima necessità.
8: Così, l'11 luglio, le forze serbo-bosniache, sotto il comando del generale Ratko Mladic, si impadroniscono di Srebrenica. Il battaglione di pace olandese inviato dalle Nazioni Unite per presidiare la zona non ne impedisce la conquista. Gli eventi che seguono sono di una gravità sconcertante.
9: A Srebrenica e nei dintorni vengono giustiziati circa 8.000 bosniaci, soprattutto uomini e ragazzi, i loro corpi gettati in fosse comuni. Molti verranno poi riesumati e riseppelliti nel tentativo di nascondere le prove del genocidio. Migliaia di donne, bambini e anziani vengono deportati con la forza. Tra le 20.000 e le 50.000 donne e ragazze subiscono violenze sessuali.
8: La comunità internazionale è lenta a reagire alle atrocità commesse in Bosnia, ma i fatti di Srebrenica hanno sconvolto il mondo e messo in evidenza i fallimenti della missione di pace delle Nazioni Unite. In risposta, la NATO lancia attacchi aerei contro le postazioni serbo-bosniache. Nel giro di pochi mesi, la firma dell'accordo di Dayton pone fine alla guerra.
9: Per perseguire i crimini di guerra commessi durante i conflitti nei Balcani, le Nazioni Unite istituiscono il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Dopo 8 anni di indagini, nel 2001 il Tribunale stabilisce che il massacro di Srebrenica è stato un genocidio. Alcuni dei suoi protagonisti, tra cui Ratko Mladic e Radovan Karadžić, vengono condannati per il loro ruolo nelle atrocità.
8: Nel 2009 il Parlamento europeo approva una risoluzione nella quale condanna il genocidio di Srebrenica, ne commemora le vittime ed esprime solidarietà alle loro famiglie, molte delle quali ad oggi non conoscono il destino dei loro cari. Chiede anche che l'11 luglio venga proclamato giorno di commemorazione del genocidio di Srebrenica in tutta l'Unione Europea e sottolinea l'importanza di prendere atto di queste atrocità per poter promuovere la giustizia e la riconciliazione.
9: Nel 2015, in occasione del 20° anniversario del massacro di Srebrenica, il Parlamento condanna nuovamente il genocidio in un'altra risoluzione, in cui sottolinea che i rappresentanti politici della Bosnia-Erzegovina devono fare i conti con il passato per poter lavorare insieme a un futuro migliore. Nella stessa risoluzione il Parlamento riconosce l'importanza del lavoro svolto dal Tribunale Penale e la necessità di accelerare i processi per i crimini di guerra. Nel luglio 2015, durante la plenaria di Strasburgo, il commissario per l'economia e la società digitali, Günther Oettinger, dichiara:
10: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die..."
8: Dobbiamo anche riconoscere che l'Europa e il mondo, noi compresi, non hanno fatto tutto il possibile per proteggere le vittime.
11: Il genocidio di Srebrenica ha lasciato segni e ferite non solo nei Balcani, ma in tutta Europa. Ha lasciato ferite profonde in Bosnia-Erzegovina e continua a imporci l'obbligo morale di non dimenticare.
10: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
9: Inoltre il Parlamento ha sollecitato la creazione di programmi didattici e culturali per aiutare a capire le cause di questa tragedia. Ha poi espresso il suo sostegno a organizzazioni della società civile, come l'Associazione Madri delle Enclave di Srebrenica e JEPA, che hanno svolto un ruolo fondamentale nel sensibilizzare sull'accaduto e nel favorire la riconciliazione. Con queste risoluzioni l'Unione Europea ha mostrato il suo impegno a prevenire questo tipo di crimini e a promuovere una pace e una stabilità durature nella regione.
11: Riconoscendo l'enormità della tragedia, nel 2024 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato l'11 luglio Giornata Internazionale di Commemorazione del Genocidio di Srebrenica. Con questa ricorrenza si vuole onorare la memoria delle vittime e ribadire l'impegno della comunità internazionale a impedire che simili atrocità possano ripetersi in futuro.
9: Il genocidio di Srebrenica è indubbiamente uno dei capitoli più bui della storia contemporanea. La commemorazione annuale dell'11 luglio non è solo un tributo alle vittime, ma anche un invito universale a rimanere vigili di fronte alle atrocità del genocidio e della pulizia etnica. È un monito solenne a ricordare che la comunità internazionale deve sostenere i principi dei diritti umani e della giustizia per impedire che la storia si ripeta.
11: Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
0: Une fois élus, les députés européens endossent plusieurs rôles. Ils peuvent devenir président ou vice-président du Parlement européen.

0: la population européenne et la nature qui nous entoure souffrent de plus en plus de pénuries d'eau causées par des décennies de mauvaise gestion de l'eau et de dégradation des écosystèmes d'eau douce. Les rivières et les zones humides s'assèchent et les eaux souterraines sont exploitées à un rythme insoutenable. Si la hausse des températures due au changement climatique se poursuit, les ressources en eau en Europe continueront assurément de s'épuiser. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, observons de plus près les propositions de l'Union européenne pour une politique commune dans le domaine de l'eau. Dans l'Union européenne, une grande partie de la population et du territoire connaissent des problèmes en matière d'approvisionnement en eau. Selon l'Agence européenne pour l'environnement, en 2022, 34% de la population de l'Union européenne et 40% de son territoire ont été concernés par le problème de pénurie d'eau. Les pays du sud du continent comme Chypre, la Grèce, l'Italie, Malte, le Portugal et l'Espagne sont les plus touchés. Mais le phénomène se répand vers le nord et frappe désormais des régions où la sécurité en eau était autrefois garantie. Les causes sont multiples. Citons notamment la surexploitation de l'eau à des fins agricoles, la pollution, le vieillissement des infrastructures et l'intensification des effets du changement climatique qui entraîne des sécheresses plus fréquentes et plus sévères. Selon un récent rapport de l'Agence européenne pour l'environnement, seul un tiers environ des eaux de surface de l'Europe est en bonne santé. L'agriculture et la production d'électricité à partir du charbon sont des sources majeures de pollution de ces eaux. La rareté de l'eau a aussi de lourdes répercussions sur l'économie. Selon la Banque centrale européenne, les sécheresses pourraient provoquer une baisse de près de 15% de la production économique dans la zone euro, qui toucherait des secteurs tels que l'agriculture, l'industrie manufacturière et l'énergie. En réponse à cette crise qui ne cesse de s'intensifier, la Commission européenne a introduit un certain nombre de mesures. Le pilier de la politique hydrique de l'Union est la directive cadre sur l'eau. Le texte, approuvé en 2000, exige que les ressources en eau soient protégées et exploitées de manière durable. Pour atteindre les objectifs de la directive, les pays membres de l'Union européenne doivent mettre en œuvre des plans de gestion de districts hydrographiques et, dans les zones vulnérables, des plans de gestion des sécheresses. D'autres textes ont été adoptés pour promouvoir la réutilisation de l'eau dans l'agriculture et lutter contre les fuites dans les réseaux d'approvisionnement en eau. Mais des efforts encore plus importants sont nécessaires. L'Agence européenne pour l'environnement a émis plusieurs recommandations urgentes, comme la mise en œuvre plus stricte des directives existantes, des changements profonds dans les pratiques agricoles, une réduction de la pollution et la restauration des écosystèmes. La lutte contre la rareté de l'eau et la sécheresse figure également dans les priorités du Pacte vert pour l'Europe. C'est pourquoi elle fait aussi l'objet d'une attention particulière dans plusieurs grandes stratégies de l'Union pour le climat. L'Union fournit également un soutien financier à ses États membres et à d'autres acteurs clés pour faire face à la pénurie d'eau et aux sécheresses. Plus de 300 projets ont bénéficié d'un financement pour la recherche et l'innovation dans le cadre des programmes Horizon 2020 et Horizon Europe. Le Parlement européen joue un rôle déterminant dans la définition de la politique de l'eau. Les députés ont souligné qu'il était nécessaire d'adopter des stratégies globales pour faire face aux problèmes de rareté de l'eau. Ils réclament davantage d'investissements dans les infrastructures hydrauliques, une application plus stricte des règles environnementales et la promotion de solutions fondées sur la nature, telles que la restauration des zones humides. Dans un récent rapport, le Parlement a souligné l'importance de protéger les ressources en eau non seulement pour la santé publique et l'environnement, mais aussi pour la production d'énergie, l'agriculture et la sécurité alimentaire. Le Parlement insiste aussi pour que soit rapidement approuvé le règlement européen sur la restauration de la nature, qui vise à restaurer les écosystèmes dégradés, à aider les sols à retenir davantage d'eau et à réduire les risques d'inondation. Les députés européens ont également demandé des objectifs contraignants en matière d'efficacité hydrique pour tout type d'utilisation de l'eau. Ils estiment que l'Union européenne devrait prendre plus de mesures pour réduire la pollution causée par les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, les bactéries résistantes aux antibiotiques, les microplastiques, les pesticides chimiques et les engrais. Notons que la gestion transfrontière de l'eau est aussi un point clé, puisque de nombreux cours d'eau et lacs européens s'étendent sur plusieurs pays. Renforcer notre résilience en matière d'eau passe par des efforts communs à l'échelle européenne. De plus, des investissements dans les infrastructures hydrauliques et les systèmes de surveillance intelligents sont essentiels pour contrôler la qualité et l'utilisation de l'eau en temps réel. Dans le cadre des discussions sur le prochain budget à long terme de l'Union européenne, les députés ont donc proposé de créer un fonds distinct pour aider les régions les plus menacées par le manque d'eau à mieux s'adapter et à se préparer aux pénuries. Faire face à la crise de l'eau nécessite une action collective. Les responsables politiques doivent donner la priorité à une gestion de l'eau durable et veiller au respect de la législation, tandis que l'industrie doit investir dans des technologies économes en eau et prendre des mesures pour réduire la pollution. Mais nous-mêmes pouvons aussi modifier nos habitudes pour économiser l'eau au quotidien et soutenir les initiatives dans le domaine. En parallèle des efforts du Parlement européen pour préserver nos précieuses ressources en eau, il est essentiel que chacun de nous apporte sa pierre à l'édifice. Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
1: Lux, Prémio Europeu do Público para o Cinema 2026. Os cinco filmes nomeados para o Lux Prémio do Público de 2026 são Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender e Sentimental Value. Christie é um drama escrito e realizado pelo cineasta e fotógrafo irlandês Brendan Canty. Christie e Shane, dois irmãos afastados que tiveram infâncias difíceis no sistema de acolhimento, encontram-se subitamente a viver sob o mesmo teto. São agora obrigados a reconciliar-se com o passado, enquanto Christie tenta decidir o seu futuro.
2: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
3: You're Shane's brother, aren't you?
4: I am, yeah. Christie.
1: O filme estreou na 75ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim, a Berlinale, onde venceu o grande prémio da secção Generation 14+, dedicada aos jovens. Foi também distinguido como o melhor filme irlandês no Festival de Cinema de Galway, em julho de 2025. Death é um drama espanhol de 2025, escrito e realizado por Eva Libertad. É a continuação de uma curta-metragem com o mesmo nome, que foi nomeada para um prémio Goya em 2023. Ángela, uma mulher surda a trabalhar numa zona rural de Espanha, está à espera de bebê com o seu companheiro ouvinte, Héctor. A gravidez desperta em Ángela receios quanto à maternidade e à sua capacidade de comunicar com a filha. O nascimento da bebê gera uma crise conjugal à medida que Ángela enfrenta o desafio de criar a filha num mundo inadaptado às suas necessidades.
5: Lia. Bonito. Um pouco modernillo.
1: O filme teve a sua estreia na 75ª Berlinale, onde ganhou o prémio do público da secção Panorama para a melhor longa-metragem e o primeiro prémio atribuído pela Confederação Internacional de Cinema de Autor. It Was Just an Accident é um thriller de 2025, escrito e realizado pelo cineasta iraniano Jafar Panahi, numa coprodução entre o Irão, a França e o Luxemburgo. À meia-noite, um carro avariado chega à oficina do mecânico Vahid. Ao ouvir a voz do condutor, Vahid suspeita tratar-se do funcionário do governo que o torturou no passado. Mas, como nunca lhe viu a cara, não pode ter a certeza. O filme estreou na secção principal do 78º Festival de Cinema de Cannes, onde ganhou a Palma de Ouro. Love Me Tender é um drama francês escrito e realizado por Anna Cazenave-Cambé. Clémence é uma mulher separada há vários anos de Laurent, com quem partilha a guarda do filho de ambos, Paul. No entanto, quando Clémence inicia uma nova relação com Sarah, o ex-marido faz de tudo para afastar do filho.
6: Ela um pouco como ça?
7: Mas oui, como ça?
6: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez.
1: O filme teve a sua estreia na secção Un Certain Regard do 78º Festival de Cinema de Cannes, onde também foi nomeado para a Palma Queer. Sentimental Value é uma comédia dramática realizada pelo cineasta dinamarco-norueguês Joachim Trier. Após a morte da mãe, as irmãs Nora e Agnes veem-se obrigadas a lidar com o pai distante, Gustav, um outrora conceituado realizador de cinema que as abandonou em crianças. Nora está focada na sua carreira de atriz de teatro, enquanto Agnes optou por uma vida familiar mais convencional. Na esperança de retomar a sua carreira, Gustav planeia um filme inspirado na vida trágica da própria mãe, marcada pelo trauma da guerra. Quando Nora recusa o papel de protagonista, entra em cena uma estrela de Hollywood. Ao longo das filmagens, Gustav tenta reconquistar o seu legado profissional. Mas conseguirá ele recuperar o vínculo quebrado com as suas filhas?
7: Han är inte här för året med salg, jag trodde ju det här, men ja, nu har vi sett projekt.
8: Vad sa du?
7: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
8: Vilket projekt då?
7: Det är det han snackat med dig om.
8: Min film? Den han skrev till mig?
7: Ja, den du ville spela i.
1: O filme estreou na secção principal do Festival de Cinema de Cannes 2025, onde foi enormemente aclamado e venceu o Grande Prémio. Foi selecionado como candidato norueguês para a categoria de melhor filme internacional na 98ª edição dos Oscars. Um painel composto por peritos cinematográficos de toda a Europa, nomeados anualmente pelos coordenadores da Comissão da Cultura e da Educação do Parlamento, selecionou os 5 finalistas. Os filmes nomeados para o Lux Prémio do Público, legendados nas 24 línguas oficiais da UE pelo Serviço de Tradução do Parlamento Europeu, são exibidos em cinemas de toda a União Europeia. Os espectadores podem avaliar os filmes através da plataforma do Lux Prémio do Público criada para o efeito, atribuindo-lhes entre 1 e 5 estrelas. O vencedor será selecionado conjuntamente pelos deputados ao Parlamento Europeu e pelo público, tendo cada grupo um peso de 50% para o resultado. O filme vencedor será anunciado em abril, numa cerimónia especial realizada no Parlamento Europeu. O Lux, Prémio Europeu do Público para o Cinema, dá destaque a filmes que tratam temas sociais e políticos, procurando sensibilizar para questões sociais, políticas e culturais da Europa. O Serviço de Tradução do Parlamento Europeu traduziu e legendou os 5 filmes nomeados nas 24 línguas oficiais da UE, com especial consideração pelas necessidades das pessoas surdas e com deficiência auditiva. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
9: Schengen.
10: Schengen.
11: A schengeni térséget jelenleg 27 ország alkotja. 23 uniós tagország, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc. A térségen belül határellenőrzés nélkül lehet egyik országból a másikba utazni, függetlenül attól, hogy valaki közúton, vasúton, vízi vagy légi úton érkezik. Csak a schengeni országok és a harmadik országok közötti külső határon kérik tehát az útlevelet, például Lengyelország és Ukrajna határán.
12: Nemrégiben tovább bővült a schengeni térség. Horvátország 2023. január 1-én csatlakozott hozzá. Az uniós tagországok emellett 2023 végén egyhangulag hozzájárultak ahhoz, hogy 2024. március 31-től megszűnjön a személyek ellenőrzése a Bulgária és Románia, valamint a többi schengeni ország közötti belső uniós légi és tengeri határokon. A szárazföldi határok megnyitásáról később születik majd döntés. Ennek megfelelően jelenleg csak 2 uniós ország nem tagja a schengeni térségnek, Írország és Ciprus. Cipruson jelenleg is zajlik annak az értékelése, hogy az ország teljesíti-e a határok nélküli övezethez való csatlakozás összes feltételét. Írország a kívülmaradást választotta. Jogilag semmi nem kötelezi a csatlakozásra, de ha úgy dönt, bármikor kérheti. Fontos megjegyezni, hogy az unió összes polgárát megilleti a mozgás szabadsága, függetlenül attól, hogy schengeni térségbeli országban éle vagy sem. Így egy schengeni térségen kívüli tagország és egy schengeni ország határán, elviekben mindössze személyazonosságát ellenőrizhetik.
9: Libre circulation des personnes.
10: Schengen.
9: Schengen.
10: It's based on co-decision.
13: Problems at the border.
14: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
13: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
11: Ami a nem uniós polgárokat illeti, a schengeni államok egységesítették a rövid tartózkodásra jogosító vízumok feltételeit és a kiadási eljárást. Ilyen vízummal egy 6 hónapos időszakon belül 3 hónapig lehet szabadon utazni a schengeni térségen belül. Nem minden harmadik országbelinek van azonban szüksége schengeni vízumra a beutazáshoz. Az amerikai és az ausztrál polgárok például mentesülnek ez alól.
10: Schengen.
13: Schengen.
10: Schengen.
13: Schengen.
11: Schengen nem jelenti azt, hogy minden ellenőrzés feltétel nélkül fel lenne függesztve utazáskor. A határellenőrzés más, mint a biztonsági ellenőrzés, ezt mindenképpen jó észben tartani. A repülőtereken például mindenkinek át kell esnie biztonsági ellenőrzésen, még a schengeni térségen belül utazóknak is. Személyazonosítók okmány bemutatására is kötelezhetik, hogy igazolni tudja, valóban ő utazik a repülőjeggyel. Itt érdemes megjegyezni, hogy a tagországoknak kivételes helyzetekben joguk van ideiglenesen visszaállítani a belső határellenőrzést korlátozott időtartamra, amennyiben a közrendet vagy a belső biztonságot komoly veszély fenyegeti. A lehetőséggel korábban már többen is éltek. Franciaország például terrorista fenyegetés miatt állította vissza a határellenőrzést.
10: Schengen.
4: Schengen.
10: Schengen.
4: Schengen.
12: Schengen nem csak az utazási könnyítésekről szól. A térség biztonságát ugyanígy szolgálja. Működését külön adatbázis, a Schengeni Információs Rendszer segíti, amelybe a rendőrség és más illetékes hatóságok adatokat tudnak bevinni vagy onnan lekérni, többek között eltűnt vagy körözött személyekről. Platformot biztosít az egyes országok bűnüldöző szerveinek az együttműködéshez. Nagy szerepe van a biztonság magas szintjének fenntartásában, különösen ami a schengeni térség külső határait illeti.
11: A térség alapgondolata 1985-ben született meg, amikor 5 uniós ország úgy döntött, megszünteti a belső határellenőrzést. Fontos állomás volt ez a II. Világháborút követő európai integráció történetében, a kölcsönös bizalomépítést szolgálta. A térség egy luxemburgi településről, Schengenről kapta a nevét, ahol annak idején a felek aláírták a megállapodást. A ma schengeni vívmányokként ismert megállapodást és az ahhoz kapcsolódó rendelkezéseket az amszterdami szerződés emelte be az uniós jogba, annak immár mintegy 25 éve szerves részét képezik. A csaknem 40 évvel ezelőtt aláírt schengeni megállapodásnak hála, a schengeni térségben ma már több mint 400 millióan utazhatnak határellenőrzés nélkül. Akár munkáról, akár kikapcsolódásról van szó, megkönnyíti az emberek szabad mozgását. Ám nem ez az egyetlen előnye. Tökést ad az európai gazdaságnak, és javítja életminőségünket a hétköznapokban. Az európai integrációs projektnek méltán az egyik legnagyobb vívmánya.